0: Saya Gundar Amulmu. Namaskar.
1: Kalim kajal kaya ni? Tuma nam tu kua?
0: Namaskar. Mu nam si Yasi deka.
1: Tumi kurpa hisa?
0: Mu bhewa porai.
1: Aji ki khuna baama?
0: Bihugi.
1: Gua.
0: Oti koi sena har mugare mohura. Ota tu koi sena horoi maku. Tatu koi sene har bohagor bihu tiyo ne pati kene koi thaku o kumulia ring ring rang rang kore mon khabo koi nuwaru ring ring rang rang kore mon titi ki lage ring ring rang rang kore mon re pi re pi dore mon ring ring rang rang kore mon re pi re pi dore mon na zaoita goroloi ne khaoita siadoi hunu mari bolo vi hunu mari bolo.